0: Rádio Zlatár.
1: To se ne Rádio Zlatár.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatár.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Rádio Zlatár.